0: Kívánok. A mai tartalomból röviden. A kormány mai ülésén egy infláció csökkentést ösztönző intézkedéscsomagot mutatott be. Ma van a horvát fegyveres erők napja. Az Európai Unió miniszterei India és az öbölmenti országokkal való kapcsolatokról tárgyaltak. Az Európai Utazási Bizottság elmondta, fontos a nemzetközi együttműködés és az európai turisztikai szervezetek közös fellépése. És tegnap este Magyar Fotószalon című fényképkiállítás nyílt az Eszéki Kulturális Központban.
1: Híreink következnek.
0: A horvát kormány mai ülésén egy infláció csökkentést ösztönző intézkedéscsomagot mutatott be, ezúttal a cél a kiskereskedők túlzott haszonkulcsainak visszaszorításával, a kézművesek juttatásainak növelésével és a turisztikai kölcsönző cégeknek járó nagyobb általány összegű támogatással tervezik. A kormányülés bevezetőjében Andrej Plenković miniszterelnök elmondta, hogy az intézkedéscsomag célja a polgárok és a gazdaság támogatása. Fenntartása, az energiaárak, elsősorban a villamosenergia, a gáz, a kőolajtermékek, a csökkentett áfakulcsok és a kormány által eddig elfogadott segélycsomagok tekintetében. Ma van a horvát fegyveres erők napja, amelyet a Nemzeti Gárda első megalakulásának alkalmából ünnepelnek. A horvát hadsereg a napot egy díszakadémiával ünnepli a Védelmi Minisztériumban, és fogadást is szerveztek Zorán Milanović elnöknél. A Nemzeti Gárda jövőjéről szólva Ivan Anušić védelmi miniszter elmondta, a cél az, hogy 2030-ra egy jól felszerelt haderővel rendelkezzenek. Az Európai Unió külügyminiszterei ma folytatták informális tárgyalásaikat Cipruson, melynek középpontjában az Indiával és Szaúd-Arábiával fenntartott kapcsolatok, valamint az ukrajnai háború állnak. Európa, az öbölmenti államok és India közötti kereskedelmet az iráni háború és a hormuzi szoros blokkádja is érintette, ezért India és az Európai Unió januárban nagyszabású szabadkereskedelmi megállapodást jelentett be. A miniszterek várhatóan stratégiai biztonsági és védelmi kérdéseket is megvitatnak majd a közelgő európai biztonsági stratégiai előkészítésként. Az Európai Utazási Bizottság montenegrói közgyűlésén kijelentette, hogy a gyors változások és az új kihívások idején egyre fontosabb a nemzetközi együttműködés és az európai turisztikai szervezetek közös fellépése. A közgyűlésen a 32 nemzeti turisztikai szervezet között ott volt a Horvát Nemzeti Turisztikai Hivatal is. A közgyűlés megvitatta az európai turizmus jövőbeli fejlődésével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdéseket, beleértve a pénzügyi és törvényi kérdéseket, az ágazat digitális átalakulását, valamint a nemzetközi turizmust érintő aktuális, globális kihívásokat. Külön figyelmet kapott a francia Atout France szervezet javaslata egy speciális ETC, mesterséges intelligencia osztály létrehozása, amely tovább támogatná az innovációt és az új technológiák alkalmazását az európai turizmus jövőbeli fejlődése érdekében. A gyermekegészségügyi előmozdításért az Oktatási Rendszerben és Sportban Egyesület, az Eszéki Városi Rákellenes Liga és az Eszéki Futóliga ma megrendezte az Eszéki Sétányon a Fussunk Biztonságosan a Nap Alatt című közegészségügyi kampányt. Ez az egyedülálló oktatási és sportesemény a kikapcsolódást és a közegészségügyet ötvözte azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a melanóma és más bőrdaganatok megelőzésére, valamint a káros UV-sugárzás elleni védelem fontosságára. A program az Iktusz Evezőklubnál kezdődött 17 órától.

Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 28-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok!

0: Június 27-én este hivatalosan is megnyitották a Magyar Fotószalon című fényképkiállítást az Eszéki Kulturális Központban. A kiállítást, amely a Magyar Fotóművészek Világszövetségével együttműködve és az Eszéki Magyar Főkonzulátus védnöksége alatt került megrendezésre, hivatalosan a Kulturális Központ igazgatója Marin Szeles és Magdó János eszéki magyar főkonzul nyitották meg.
1: Az eszéki kiállítás annak köszönhetően jött létre, hogy Istvánt azért rég ismerem, az elkönyvő az unokatestvérem, az első unokatestvérem, így aztán tényleg már 50 éve ismerem, és azért követtem az útját, mint fényképész, nagyon sok, azt hiszem, diak százainak a tulajdonosa, tehát ő maga is egy nagyon tehetséges fényképész, és akkor belevetette magát a szervezésbe is, és akkor ezt a világszövetséget is menedzseli, létrehozza, ott van, sokszor zsűriben is, úgyhogy én úgy látom, hogy igazi értéket teremt, és azért úgy gondoltam, hogy talán az eszéki közönség is megismerhetné, és így, ahogy a képeket nézem, ezek valóban szép művészi képek, és azért gondoltam, hogy meghívjuk, meg azért is, mert még ilyenük nem volt. Tehát gondoltam, hogy azért egy picit változtassuk, bővítsük a kínálatunkat, a főkonzulát és kínálatát, és akkor hadd legyen egy ilyen is, és szerencsések vagyunk, hogy befogadtak itt a Kulturális Központban, és reméljük, hogy majd lesznek olyan emberek, akik érdeklődnek. Ez azért jó, hogy mert ugye ez azért itt lesz jó néhány hétig, és az emberek jönnek-mennek, és azok is, akik ma nem jönnek el a megnyitóra, azok is majd később majd látni fogják.
0: Marin Szeles elmondta, hogy számára külön öröm az, hogy az Eszéki Kulturális Központ egy nemzetközi projekt része lehet, ami nem csak a kultúrát hordozza, hanem az emberek közötti összekapcsolódást és párbeszédet is. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg. A kiállított fotókról és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének munkájáról pedig Magdó István, a szövetség alelnöke beszélt.
2: Először vagyunk Eszéken, és hát nagyon remélem, hogy nem utolsó alkalommal. A Világszövetségről röviden annyit, hogy 25 évvel ezelőtt erdélyi magyar fotósok javaslatára összeültünk Budapesten a budapesti fotósokkal, és támadt egy ilyen ötlet, hogy jó lenne, hogy képviseltessük magunkat világszinten, illetve gyűjtsük össze a világon bárhol élő magyar fotóst, vagy illetve magát magyarnak valló fotóst. Nem tévesztendő össze a MAFOSZ-szal, ami a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, ez egy országos szövetség, mi világszövetség vagyunk. Körülbelül 220 tagunk van, egyre több ez a tagság nő, mert rájöttek a jó fotósok, hogy jó valóban tartozni, főleg egy ilyen világszövetséghez. Tudtommal nincs még egy nemzet a világon, akinek ilyen összefogó világszövetsége lenne, mint a miénk. És ezért is a kiírásunknak a neve, elnevezése Nemzetközi Magyar Fotószalon. Szépen ki tudjuk fejezni a magyar nyelvvel azt, hogy nemzetközi, ami sugallja azt, hogy a mi nemzetünk közötti ez a verseny. Minden évben van egy ilyen kiírás, egy ilyen verseny, ahol meghirdetünk öt témát, mindig öt téma szerepel. Van egy általános, ahol van bárki bármilyen fotót be tud küldeni. Van mindig két magyar vonatkozású témánk, amik mindig egy személyiséghez köthető, amik abban az évben ünnepelünk. Idén beszélek a tavalyi kiírásról, mert ez a tavalyi évnek az anyaga, amit idén hordozok meg, például én, mint a lelnök, nekem tisztségem és hát nem kötelességem, de érdekem az, hogy minél több magyar a településen fordul meg ez a kiállítás az egész Kárpát-medencében, úgy Romániában, mint Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban, ami hozzám tartozik. És ezt az anyagot mutatjuk be például itt most jubileumi 25. kiállításon. Visszatérve a magyar témákra, tavaly Jókai Mórt ünnepeltük, 200 éve született, ezért az egyik témánk Jókai Mór volt, élete és munkássága. A másik magyar vonatkozású téma a reformkor, ugye 1825-től 48-ig, amikor rengeteg jó dolog történt Magyarországon. Van mindig egy természetfotó témánk, van egy természetfotó tagozatunk is a szövetség keretén belül, ami nagyon szép és helyes, mert feldobja, színesíti a kiállítás anyagát. Vízi vadvilág volt idén a téma, illetve a szövetség keretén belül még van egy fotótörténeti szakunk is, és ennek kapcsán van mindig egy ilyen archaikus módon készült fotó téma, ami szabad téma volt idén. Itt ez a legnehezebb, mert egyre kevesebben dolgoznak még régi analóg módszerekkel. És akkor van külön egy fiatalsági kategória, mivel kell gondoljunk az utánpótlásra is. És akkor van két kategóriára osztottuk a fiatal kort, 15 éves korig, és 15-től 21-ig. Hogy ezért is, hogyha egy picit naívabb egy fotó, azt el kell nézzük, mert gyerekek fotói. De nagyon ügyesek, és örülünk ennek, hogy egyre többen jelentkeznek a kiírásra, és egyre jobb fotókkal.

0: időjárás jelentés.
1: Ma többnyire napos idő volt, időnként mérsékelt felhőzettel. A nappali hőmérséklet 25 és 28 Celsius fok között alakult. Eszéken délben 25 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 38%, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Az Országos Hidrometeorológiai Szolgálat holnapra napos és nagyon meleg időt lát előre. A reggeli hőmérséklet 8 és 13 Celsius fok között alakul, a nappali pedig gyenge légmozgásban 30 Celsius fokig melegszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!